0: és aki gyűlölték. Visszapállt, hogy megöntjék. Az a világ, hozzá meg. Menjük a terület.
1: Ez a gyűlölték.